szépen, de kezdjük előről, Tom. Nincsen magasabb az égnél, és nincs nagyobb a szerelemnél. Ki nem hiszi, próbálja meg. Jaj, mert én magam is úgy tanultam meg. Viszont mindenkinek kommentálom, hogy a szerelemnél jobb az álom. Mert az álom az nyugodalom, s a szerelemmel szívfájdalom. Hanem van ennek egy nagyon szomorú szöveget, Tóni, ezt hallgassunk. Jáger Jóska oly szegény volt, hogy még csak koporsója sem volt. Azt úgy fekszik a földgyomrában egy kis fekete sugárban. Hanem most jön a nagy nóta, azt mondja, hogy a becsali csárda fala, pandúrok a körül állapot, egár, egár. Azok, akik körül állják, mind a becsárokat zárják, betár, betár, most bele, iszom a bort,

Becca, chorus, Becca, Becca. Ha elfognak a zsandárok, ne sirassanak a lányok, mert nem kár, nem kár. Kocsmárosné, édes a lelkem, magas és irasson engem.

meghalok, jó emberem, az apám mellé temessetek. Megbántottam életében, tám megbocsátottam.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdődik a Dankó Rádió 20 csak prímása. Egy órás zenei összeállításunkat ma Fényes György és Ifjabb Berki Béla zenekarának közös felvételével kezdjük. Ez a felvétel 2022-ben készült, Esz Nagy Endre és Dóri József hallgatójából. Azt mondják, hogy szerencsém van. Majd a Duna Televízióból, a 2021-es esztendőből, Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból hallgatunk egy felvételt. Ez Dóci József dala lesz, a 100 forintos bankó volt a Lajbizsebben. Karcagi Nagy Zoltánnak szintén Ifjabb Berki Béla zenekara játszik majd. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

0: a banda ingyen, mégsem muzsikálhat.
1: Szép a rózsám, nincs hibája, libe-libe-libegős a járása. Archív felvételről szól Kerti Zsigmond Lajos és Kubányi György frisse, Kalmár Pál és Rácz Béla zenekarának tolmácsolásában. De előtte még hallgassunk meg egy csádást, hiszen most kezdődik a tánc. Kubányi György dala szól Gáspár Annitól, Kapi Gábortól és Nyári László együttesétől.

három Dankó klubos koncertfelvétellel folytatjuk. Az első a Budapesti Thália Színházban készült, a második egy bonyhádi felvétel, és a harmadikat is a Thaliából hallhatjuk. Méghozzá 2016-os esztendőből Erdélyi Mihály csárdását, majd Tarnai Kis László énekli Künn a dorozsmai határban. Ifjabb Berki Béla és zenekara muzsikál. Ezt megelőzően Balázs Tamásék húzzák Lugosi Kati kíséreteként, Zsigmond Ákos andalgójában Árok is van, Gödör is van. Most pedig két Dankó rádiós díjazottat is hallhatunk. Az egyikük Madarász Katalin, aki 2024-ben életműdíjas lett, a másik művész Szalai Antal Prímás, aki 2025-ben cigányzenei díjat vehetett át. Tolnai E. László és Réthárti Kövér Ferenc hallgatója szól Fehér akác, fehér akác.

0: tirtama da mica gringola fe e gringolo boldog sag absolut king a gorosvai határban de sok bacsirka madár dalod és kész.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

Végig mentem az utcán, mi pedig végig hallgathattuk a Csárdást Pataki István előadásában. Előtte is Csárdás szólt, Kondor Ernő szerzeménye, a Zöld Ablakos Kicsi Ház, Zentai Annától. Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól. Húscsak Prímásunk felénél járunk, és már is folytatjuk egy hallgatóval, valamint egy Dankó rádiós díjazottal, aki nem más, mint Hatvani Kis Gyöngyi, a 2023-as esztendő Magyar Nóta díjasa. A művésznőnek idősebb Sánta Ferenc és Kas Rezső dalát ifjabb Sárközi Lajos zenekara játssza el. Majd a száztagú cigányzenekar Bangó Margit kíséreteként muzsikál a Gyere, táncolj, cigánylány című dalban.

Vége, vége, vége már. Vétót Magda következik, és Lakatos Miklós zenekara Ötvös Adorján és Harmat Imre csárdásával. Majd Kalmár Magda folytatja Szántó Ferenc és Deák Rózsa Frissével. Ez lesz majd a Táncba hív a nóta engem.

hiába imádlak, hiába szeretlek. Hervadó cserfalomb, bruszlikomon piros rózsa, járda táncot édes rózsám. Ezekkel a dalokkal folytatjuk. A csárdást majd Gránát Zsuzsa és Tolnai András éneklik el nekünk. Horváth Zoltán és Z. Horváth Gyula dala előtt Szerkovics Béla és Mérei Adolf nótája szól, Kosári Juditnak Farkis Béla együttese zenél. Cserkuti Sándor és Járosi Jenő andalgóját Farkas Rozika énekli, akinek 2016-os felvételünkön Toldai Zoltán együttese muzsikál. Most pedig Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból hallgathatunk egy nótát, Récsei Gyula hallgatója szól, hiába imádlak, hiába szeretlek, Kalina Enikőtől és Miskolci Balogh Zoltán zenekarától.

Üssekő, én nem törődöm a világgal. Szerdai János és Marcali Frigyes Frissét énekelte Jákó Vera. Kedves hallgatóink, eljött a búcsú pillanata, és hamarosan egy szerenáddal véget is vettünk a mai Hús csak prímásnak. Kócé Antal szerzeményét Olá Ernő Gordonkán játssza el nekünk. Előtte azonban én elbúcsúzom valamennyi kollégám nevében, és köszönöm, hogy velünk tartottak. Reméljük, hogy kellemesen töltötték idejüket a Dankó Rádiót hallgatva. Ha ez így van, a folytatásban is maradjanak velünk. Minden jót kívánok, Morvai!

0: pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talponávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Ma esti Táncházban című műsorunkban Sebő Ferenc a Népzenéről című sorozatának egyik adását hallják, mely először a Bartók Rádióban hangzott el. Ezzel tisztelgünk az április 27-én 79 éves korában elhunyt Sebő Ferenc munkássága előtt.
2: Gyermekfejjel hallottam először Erdélyről. A családunk egy része, az apai ág ugyanis a dél-erdélyi Marosújvárról származott. Nagyszüleim az első világháborút követően települtek át Magyarországra. Nagyanyám sok tekintetben megtartotta szülőföldje szokásait, a gárdi házukban mindig lehetett jutórós puliszkát enni. Apám a második világháború alatt erdélyi hadszintéren a gyimesi szorosban teljesített katonai szolgálatot. Az ő emlékezései gyerekként is maradandó nyomot hagytak bennem. De úgy igazán akkor kezdett érdekelni ez a világ, amikor Halmos Bélával az első erdélyi hangszeres népzenei felvételeket hallgattuk Martin György dolgozó szobájában. Ezek javarészt Kallós Zoltán gyűjtései voltak a Mezőségről és Gyimesből. Egy számunkra addig teljesen ismeretlen zenévilág bontakozott ki előttünk, és ahogy hallgattuk egyik szalagot a másik után, egészen magától értetődő lett számunkra, hogy ezt valahogy meg kellene tanulni. Martin György azt tanácsolta, hogy minél hamarabb látogassunk el a helyszínre, hogy eredeti funkciójában láthassuk ezt a zenélést, amíg ez egyáltalán lehetséges. A tanács mellé zenész címeket is kaptunk. Az első ilyen út 1971-ben jött létre. Éri Péterrel, Martin mostoha fiával, akkori zenésztársammal indultunk útnak egy kölcsönvett magnetofonnal és egy 16 mm-es úgynevezett fordítós filmfelvevővel. Ennek az volt a lényege, hogy az első oldal leforgatása után meg kellett fordítani a filmkazettát, és a másik oldalra is lehetett filmezni. Előhíváskor aztán hosszában kettévágták a filmtekercset, és így 2 8 mm-es szallag keletkezett. Hangot persze ezzel nem lehetett még rögzíteni, így hát az első táncfilmek némában készültek. Hogy a párhuzamosan felvett zenével némileg szinkronba lehessen hozni, tapsal úgynevezett csapót kellett fölvenni az elejére. Ezt a gépet Éri Péter kezelte, ő volt ugyanis a táncos. Már kisfiú korában komoly táncos kiképzést kapott Martin Györgytől és a lakásukban megforduló erdélyi vendégektől. A kalotaszegi legényest Mátyás István Mundrusz tanította neki. Szemléletes volt, ahogy elmagyarázta a 10 éves Péternek a legényes lényegét. Tudott Péter, a legényes tánc olyan, mint amikor a macska fölszalad a fára, s megáll. Amikor megérkeztünk, az állomáson Kallós Zoltán várt bennünket. Én akkoriban a Széchenyi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központjában dolgoztam, mint építész. Teljes tájékozatlanságomat mi sem mutatta jobban, mint hogy 3 nap szabadságot vettem ki az erdélyi útra. Zolti bácsi azonnal közölte, hogy arról szó sem lehet, hiszen csak a lakodalom tart 3 napig, ahova hivatalosak vagyunk, és még egy sereg más helyre is el kell menjünk, ha valami érdemlegeset akarunk hallani, látni. Így aztán 2 hétre nyúlt az első erdélyi kilándulás. Az időutazás nem csak a szép régi zenék, táncok megismerését jelentette, hanem a középkori út viszonyok miatt mérhetetlen sok gyaloglás megízlelését is, hegyeken, völgyeken keresztül. Megtapasztaltuk, mit jelent az, hogy túl a hegyen. A lakodalom a mezőségi alsótökön várt bennünket. Már folytak az előkészületek, amikor megérkeztünk. A kertben a zenekar már próbálgatta a hangszereit, és a vegyes lakodalom román vendégei már járták is a csodálatos méltóságú román forgatóst, az Invertitát.